kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

együtt játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Indul a Wecker, vagyis inkább indítjuk a Weckert, mert hogy a hétfő az magától indul, nem tudjuk megállítani, nem tudjuk visszatartani, nem tudunk küzdeni ellene, legfeljebb úszunk az árral. Csapadék volt bőven ahhoz, hogy ezt is kivitelezzük. Úgyhogy a hét első napján, a hét első Weckerében is ugyanazt tudjuk mondani. Igaz, hogy hétfő van, de attól függetlenül ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk kellemes. És a hétfői Wecker dala tankcsapdás. Jó reggelt!

Sabrina Carpenter és Espresso. Hát, oké, jó. Kávé, espresso, végül is elég sok fajta, elég sok féle fajta kávé van, amivel lehetne indítani a napot. Van meg a kotyogós is, ugye? Az is. Attól is az ember elkezd ketyegni, vekker lesz belőle. 7 perccel járunk, 6 óra után hétfő van, július 13-a, új hét kezdődik, közben megy tovább a világbajnokság, igaz, hogy már csak 4 mérkőzés maradt hátra. Holnap, holnap után a 2 elődöntő, aztán majd a hétvége közeledve a bronz meccs is, hát mi más, a VB döntő. Időjárás, hát emlékeznek arra 40-es napra? Amikor arról volt szó, hogy ha az nap esik, akkor 40 napon át lehet számítani esőre. Hát ott vagyunk, közel hozzá, volt eső. Tegnap is, tegnap előtt is, ha minden igaz, pénteken is hullott valami, úgyhogy ez a népi megfigyelés azért mégiscsak tudott valamit. Számoljuk a csillagokat. Na már éjjel nem nagyon tudjuk a felhők miatt, legalább így képzeletben. A csillagos frekvencián van erre lehetőség. Counting Stars, ez a One Republic. Jó reggelt!

Bad Boys Blue, Come Back and Stay, gyere vissza és maradj, énekelték. Hát mondjuk ezt nem az eső felhőknek énekelték, mert nem szükséges, ők ugyanis nem mennek el ahhoz, hogy vissza kell jönniük és esetleg maradniuk. Nem, ők itt maradnak egész héten. Szóval az a 40-es időjósló nap, hogy ha ma esik, akkor 40 napon át esni fog, az továbbra is tartja magát, ugyanis hétfőtől vasárnapig nincs olyan nap, hogy ne essen az eső, legalábbis a prognózis szerint, és erre a legalacsonyabb valószínűség 40-45%, de több napon van úgy, hogy akár 55-60-65%-nyi esélyt adnak arra, hogy aznap esik, és kivétel nélkül, abszolút kivétel nélkül minden egyes nap számíthatunk arra, hogy jön az égi áldás odafentről, aztán, hogy ez összejön-e vagy sem, esetleg lesz olyan nap, hogy talán aznap éppen nem esik, vagy épp csak megszorodt-e picikét, hogy na, ne mondjuk, hogy nem volt, de egyelőre úgy néz ki, hogy a változékony idő igencsak kitart. Ezen a héten, vasárnapig minden egyes nap kell számítanunk esőre. Egy picikét melegebb lesz 1-2 fokkal, mint a múlt héten volt. Tehát mondjuk, hogy a mai 20-21 Celsius fok kivételével az összes többi napon mind ilyen 24-27 Celsius fok közötti maximumok között fognak alakulni ki a nappali csúcsértékek, akkor a reggeli minimumok pedig hát a hét elején olyan 11-13, a hét második felében 15-16 Celsius fok körül alakulnak. Úgyhogy ez nem éppen strandidő, nem éppen fesztiválozó idő. Na, hát ilyen ez a nyár. Lehet, hogy elviszi a strand szezonnak a felét. Ez van. Swingala Django, Lotfi Begi és Curtis. Csiszolatlan vagy csiszolt, nem tudom, de gyém.

0: sikert, mindig kétszer csengett. Főszerepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.
1: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti in

Za tvoje snene oči énekelt a Kolónia, 6 óra 27 perc van, hétfő július 13-a, és nyugodtan lehet mondani, hogy álom elődöntők alakultak ki a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Gondolom az eredményeket azért már mindenki tudja, de nem árt, ha átismételjük. A negyed döntőkben Franciaország 2-0-ra győzött Marokkó ellen, Spanyolország pedig 2-1-re verte a belgákat, így az egyik elődöntőben Franciaország Spanyolországgal játszik holnap este 10 órától. Aztán jött két újabb negyeddöntő. Hűha, a norvégok vezettek az angolok ellen, egy gólt nem is kaptak meg, de hát az angoloknak sikerült fordítaniuk, és végül 2-1-re legyőzték Haalandékat, de a norvégok ennek ellenére VB szereplésük óta a legjobb eredményt érték el azzal, hogy bejutottak a negyeddöntőbe. Na de Anglia jutott tovább, Argentina pedig, hát nem is tudom, vasárnap hajnali 4-kor, valami ilyesmi. 3-1-re legyőzte Svájcot, így a másik elődöntőben Anglia játszik Argentinával. Ez komoly rangadó, tekintettel arra ugye, hogy 40 évvel ezelőtt még háborúban is álltak egymással a Falkland-szigetekért. Azóta, hát ugye Maradonának az Isten keze, az bizony egy argentin-angol meccsen jött elő. Most akkor ismét egymás ellen játszanak, egy döntős helyezésért szerdán este 10 órakor kezdődik a második elődöntő. Azonban van egy érdekessége, ugyanis amióta létezik a foci VB is, annak már 96 éve, harmadszor fordul elő, hogy a torna legjobb 4 csapata közé olyan válogatott jutott, csupa olyan válogatott, amely korábban már volt világbajnok. Először ez 1970-ben fordult elő, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és nem Németország, hanem NSK, Német Szövetségi Köztársaság, ha úgy tetszik, Nyugat-Németország jutott a legjobb 4 közé. Legutóbb pedig 1990-ben fordult elő az olaszországi rendezésű tornán. Akkor Olaszország, aki meg is nyerte amúgy a tornát, Argentina, Anglia és NSK szerepelt az elődöntőben. Akkor az akkori tornának ez volt a himnusza. És akkor most jön a harmadik repeta. Olaszország nincs, de van Spanyolország, Franciaország, Argentina és Anglia. Győzzön a jobbik. 3 európai, 1 dél-amerikai csapat lehet tippelni.

A reggeli vonat, Sheena Easton, Morning Train és 9 to 5, ez az alcíme a dalnak, 9-től 5-ig, ugyanis vannak országok, ahol igazából ez az alap munkaidő. Bemész 9-re és 5-ig dolgozol, hát mondjuk mi picivel korábban kezdünk, 6-kor már igen, és hogyha 8 órás műszakban nyomjuk, akkor 6-tól 2-ig. Az ország többi városában az 7-től 3-ig, meg 3-tól 11-ig. És ha volt, már volt idő, amikor éjszakai műszakban is dolgoztak, most leszámítva itt, hogy mentők, vagy rendőrség, vagy tűzoltóság, tehát nem, hanem mondjuk egy gyárban, hogyha 3 műszakban dolgoztak, akkor ez volt a munkaidő 7-től 3-ig, 3-tól 11-ig, 11-től reggel 7-ig. Nem 9 to 5, felejtsük el. 6 óra 37 perc van. Bob Sinclair és Gary Pine-nal lépünk tovább. Love Generation.

Michael Bublé és Hollywood, 6 óra 48 perc van, hétfő július 13-a. 69 évet ünnepel a mai napon Thierry Boutsen, egykori belga autóversenyző, 10 évet töltött a Forma 1-ben, háromszor tudott győzni, 1990-ben épp a Hungaroringen. Azt hiszem, az volt az első verseny, amit élőben láthattam, éppen Magyarországon voltam, és ugye 86-ban kezdte el életét élni a magyar nagydíja Forma 1-ben. Thierry Boutsen pedig egyszerűen nem állt ki. Mindenki kiállt kereket cserélni, ő nem, és megnyerte a magyar Forma 1-es versenyt. Maradva a Forma 1-nél, 52 évet tölt a mai napon Jarno Trulli, olasz autóversenyző. Hát nem tudom, az ő nevéhez fűződik-e nagydíj győzelem, de biztos, hogy világbajnoki cím, az nem hullott az ölébe, ahogy Boutsennek sem. És van még egy ünnepeltünk, Marco Benassi, olasz mixer, 61 évet tölt a mai napon. Ő nem a harmadik Benassi testvér, hisz művész neve szerint ő nem is Marco, hanem Benny. De ha már szóba kerültek a Benassi testvérek, itt jön a 2004-es daluk, amelyben Sandy-t halljuk énekelni. Illúzió, azaz Illusion.

Joel Corey és egy DJ 4 perc választ el 7 órától. A Steps együttes One for Sorrow című dalával zárjuk a Wecker első óráját. 7-kor jöhetnek a hírek is.

0: Egyeztet a pártokkal az államelnök. Csökkent a munkabalesetek száma. Kialakultak az elődöntők a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Nikos Ordán államfő ma várhatóan egyeztet a korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetőivel a Kotrocsen palotában. A találkozóra a liberális párt, az USZR és az RMDS vezetőit hívta meg, hogy megoldást keressenek a politikai válságra. Az elnök elmondta, az elmúlt időszakban minden érintett féllel tárgyalt, de egyelőre nem körvonalazódott megoldás. A mai egyeztetésen azt várja a pártvezetőktől, hogy ismertessék, milyen parlamenti többség kialakítását tartják lehetségesnek. Több mint 11%-kal csökkent a munkabalesetek száma országos szinten tavaly, de Hargita és Teleormán megyében történt a legtöbb halálos munkabaleset. 2025-ben 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, az áldozatok közül 96-an életüket vesztették. A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett adatai szerint a legtöbben 1408-an Bukarestben sérültek meg munkavégzés közben. A legtöbb halálos áldozatot, egyenként 6-ot, Hargita és Teleormán megyében követelték a munkabalesetek. A munkaügyi minisztérium statisztikáiból az is kiderül, hogy a munkabalesetet szenvedett személyek több mint 30%-a 50 és 60 év közötti volt. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. De a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45-ös, illetve a 19 20-as melléken augusztus 3-áig. Lejátszották a negyeddöntőket a labdarúgó világbajnokságon, kialakultak az elődöntők párosításai. Pénteken késő este Spanyolország Belgiummal csapott össze, a spanyol csapat vezetett, de a belgák még az első félidő vége előtt egyenlítettek. Akárcsak a spanyolok előző meccsén a csereként beálló Mikel Merino szerezte a győztes gólt az utolsó percekben, Spanyolország 2-1-re nyert. Szombaton éjfélkor kezdődött a Norvégia-Anglia negyeddöntő, a norvégok szereztek vezetést az első félidőben, de Jude Bellingham egyenlített, Anglia pedig fokozatosan átvette az irányítást, és a hosszabbításban szintén Bellingham révén megszerezte a győztes gólt, így az angolok 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő argentinok Svájccal találkoztak az utolsó negyeddöntőben vasárnapra virradóra, és Alexis McAllister fejesével vezettek. Svájc azonban egyenlíteni tudott a második félidő közepén, de nem sokkal később 10 emberrel maradt Embolo kiállítása miatt. A mérkőzés hosszabbításában Julián Álvarez szépségdíjas gólt lőtt, majd Lautaro Martínez az utolsó másodpercekben beállította a 3-1-es végeredményt. A kedd este 10 órakor kezdődő első elődöntőben Franciaország Spanyolországgal találkozik, szerdán ugyanebben az időpontban Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba kerülésért. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Freddy Stromae is, Knocking 7 perccel járunk, 7 óra után a Wecker második órában megy tovább a hétfő, megy tovább a nyár is, bár nem a legkeményebb arcát mutatja számunkra, ugyanis a prognózis szerint a hét bármelyik napján számíthatunk esőre, de ha minden igaz, akkor lesz részünk napsütésben is. Úgyhogy esőben vagy napfényben cipeljük tovább a terhet, mert hogy... Erre vagyunk hivatottak. Erről szól az élet. Ne felejtjük el befizetni az adójukat. Azt nem lehet megkerülni. Én a Wecker dala. Mert hogy mi nálunk a Wecker elég fura állat azért.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
8: Reklámot hallottak.

Az osztrák Joy és Black in Black, 7 óra 18 perc van, hétfő, július 13-a. A polgármesteri hivatal tegnap tette közzé az információt, ami a mai napra érvényes, 9 órakor lép érvénybe, ha minden úgy lesz, ahogy leírták. Arra hívták fel a figyelmet, vagy legalábbis a gépkocsi vezetők figyelmét, hogy a mai napon 9 és 12 óra között a belvárosi református templom előtti közlekedési sávot lezárják. Van magyarázat is erre. A legutóbbi viharban több cserép elmozdult a templom tetején, ezeket fogják visszahelyezni. A munkálatok ideje alatt a Városháza tér polgármesteri hivatal felé visszakanyarulódó sávja lesz csak lezárva. A Szent Imre felől zavartalanul haladhat a forgalom a főtér irányába. Úgyhogy számítsanak erre!

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Nem volt elég férfi számomra. Vélekedett Toni Braxton. Egy pasiról gondolom. Manapság az ember már semmiben sem lehet biztos. It wasn't man enough. 7 óra után járunk 28 perccel, a Hargita népe mai lapszámából szemlézünk három cikket, nézzük az elsőt, na hogy foci VB, hát álom elődöntök jöttek össze, úgy is írják, ez a cikk címe is, a világranglista legjobbjai csapnak össze, álom elődöntők a cikk címe, amelyből kiderül, hogy a futballtörténelem során először fordul elő, hogy a világranglista első négy helyezettje jut be a VB legjobb négy csapata közé, így az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon igazi álomelő döntőkre van kilátás. Kedden Franciaország mérkőzik meg Spanyolországgal, szerdán pedig egyszeres, még 1966-ban világbajnok Anglia próbálja megállítani a címvédő Argentinát. A negyed döntők lejárta után biztossá vált, hogy az idei tornán nem avatnak új világbajnokot. A zene összehozta a közösséget címmel írnak arról, hogy egy évtizednyi kihagyás után rendeztek fúvós fesztivált és családi napot Kápolnás faluban szombaton. 9 zenekar muzsikált együtt, miközben családok, barátok és zenekedvelők töltöttek el egy tartalmas napot Homorod Lokán. 10 év után ismét fúvós zenekarok találkoztak Kápolnás faluban, ez a cikknek a felcíme. És hogy jöjjünk egy kicsit Udvarhelyre is, 4 igazolással erősítette a VSK Székelyudvarhely. Végleges a keret cím alatt derül ki, hogy a nyár folyamán 3 új játékossal erősödött a VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata, a hétvégén pedig a 4. igazolás bejelentésével teljessé vált a 2026-27-es idényre készülő keret. Palatka Barna vezetőedző szerint minden posztra sikerült megfelelő megoldást találni. Na, csak ügyesen, fiúk. Ha minden igaz, akkor mától már a kézisek megkapták az egyéni edzésterveket, és most nem tudom, augusztus 3, augusztus 4, de mindenképpen talán augusztus első hétfőjén lesz a gyülekező. Már most kívánunk nekik sok sikert. Erről és még

Jonas Blue és Dakota Fast Car, 7 óra 37 perc van, mára vártuk a végleges érettségi eredményeket, de ha minden igaz, akkor tegnap már közzétették ezeket. Először szombaton jött a hír, a megóvott érettségi dolgozatok újraértékelése befejeződött. Ezt szombat este jelentette be Mihály Dimján ügyvívő oktatási miniszter. A tárcavezető köszönetet mondott a tanároknak, akik a sztrájkkísérletek és az extrém hőség okozta nehéz körülmények között is a diákok érdekeit tartották szem előtt, valamint gratulált az érettségizetteknek, bátorította azokat, akik ezúttal nem jártak sikerrel. Aztán tegnap jött a frissítés, bejelentette, hogy már aznap délután, vagyis tegnap délután 17 óra körül teszik közzé a végleges eredményeket, és ha minden igaz, akkor ez megtörtént. Amit tudunk, hogy 2%-kal nőtt az átmenők aránya. Az oktatási minisztérium képviselői bejelentették, hogy a sikeresen érettségizők aránya 2,1%-kal 76,9%-ra emelkedett, a végleges arány pedig így kissé magasabb, mint a tavalyi.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Az Eurovízió győztes Lorraine és 2023-as Is It Love című dalát hallhattuk. 9 perc választ el 8 órától, a Wecker második órája is lassacskán befejezi pályafutását, többek közt a Cutting Crew 1986-os dalával Died in Your Arms Tonight.

0: Egyeztet a pártokkal az államelnök. Csökkent a munkabalesetek száma. Kialakultak az elődöntők a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Nikos Ordán államfő ma várhatóan egyeztet a korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetőivel a Kotrocsen palotában. A találkozóra a liberális párt, az USZR és az RMDS vezetőit hívta meg, hogy megoldást keressenek a politikai válságra. Az elnök elmondta, az elmúlt időszakban minden érintett féllel tárgyalt, de egyelőre nem körvonalazódott megoldás. A mai egyeztetésen azt várja a pártvezetőktől, hogy ismertessék, milyen parlamenti többség kialakítását tartják lehetségesnek. Több mint 11%-kal csökkent a munkabalesetek száma országos szinten tavaly, de Hargita és Teleormán megyében történt a legtöbb halálos munkabaleset. 2025-ben 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, az áldozatok közül 96-an életüket vesztették. A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett adatai szerint a legtöbben 1408-an Bukarestben sérültek meg munkavégzés közben. A legtöbb halálos áldozatot, egyenként 6-ot, Hargita és Teleormán megyében követelték a munkabalesetek. A munkaügyi minisztérium statisztikáiból az is kiderül, hogy a munkabalesetet szenvedett személyek több mint 30%-a 50 és 60 év közötti volt. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy a gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok. De a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45-ös, illetve a 19 20-as melléken augusztus 3-áig. Lejátszották a negyeddöntőket a labdarúgó világbajnokságon, kialakultak az elődöntők párosításai. Pénteken késő este Spanyolország Belgiummal csapott össze, a spanyol csapat vezetett, de a belgák még az első félidő vége előtt egyenlítettek. Akárcsak a spanyolok előző meccsén a csereként beálló Mikel Merino szerezte a győztes gólt az utolsó percekben, Spanyolország 2-1-re nyert. Szombaton éjfélkor kezdődött a Norvégia-Anglia negyeddöntő, a norvégok szereztek vezetést az első félidőben, de Jude Bellingham egyenlített, Anglia pedig fokozatosan átvette az irányítást, és a hosszabbításban szintén Bellingham révén megszerezte a győztes gólt, így az angolok 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő argentinok Svájccal találkoztak az utolsó negyeddöntőben vasárnapra Virradóra, és Alexis McAllister fejesével vezettek. Svájc azonban egyenlíteni tudott a második félidő közepén, de nem sokkal később 10 emberrel maradt Embolo kiállítása miatt. A mérkőzés hosszabbításában Julián Álvarez szépségdíjas gólt lőtt, majd Lautaro Martínez az utolsó másodpercekben beállította a 3-1-es végeredményt. A kedd este 10 órakor kezdődő első elődöntőben Franciaország Spanyolországgal találkozik, szerdán ugyanebben az időpontban Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba kerülésért. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Headlights, azaz szallagcímek. Azok a címek, amelyek általában az újságok címoldalára szoktak kerülni, hogy egyből felkeltse a figyelmet, és egyből érezd a vágyat, hogy beszerezd azt az újságot. Egy kicsi nosztalgia. Még létezik a nyomtatott sajtó. Időkérdése, hogy meddig? Szőcs René, Szakály Gergő, még abból az időszakból, amikor Szőcs René szólóban nyomult, ugye azóta a No Sugar együttes frontembere lett. Itt egy korábbi dala a hétköznapokról. 7:30, 8 óra után a Vekker harmadik órájában. Talán nem késő azt mondani, jó reggelt!

0: lemezszerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

8 óra 21 perc van, július 13-a hétfő, Jenő nevű hallgatóink ünnepelnek a mai napon. Egy érdekes név, a Jenő férfi név a 6. magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan a bíborban született Konstantin bizánci császárnak a Birodalom kormányzásáról című művében szerepel, amúgy a név jelentése tanácsadó és bizalmas. Bár eredetileg az Eugén magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet amúgy tévesen a német Eugén névvel azonosították, és így ez az azonosítás maradt meg napjainkig. Ha nem tévedek, a kőszívű ember fiaiban dolgozta át Jókai ezt a tévedést, Baradlai Ödön, Baradlai Jenő, és akkor összetévesztették a kettőt. Ha valaki nem olvasta, jó, tudom, kötelező házi olvasmányként nem mindenki vette szívesen kézbe azt a vaskos könyvet, de én azt mondom most is, hogy akinek van ideje, kedve hozzá, olvassa el, nem rossz, nem rossz. Addig is Isten éltesse a Jenőket.

0: Maroon 5 és Love Somebody 8 óra után járunk 29 perccel. Hát vannak itt nagy nevek, akik születésnapja kötődik a mai naphoz. Jó, említettem már a Forma 1-ből ismert Thierry Boutsont és Járnó Trullit, de jönnek itt a színészek, illetve megspékeljük mindezt egy feltalálóval, magyar feltalálóval. Na de kezdjük Patrick Stewart brit színésznél, ugye a Star Trek filmek főhőse, 86 évet tölt a mai napon. De itt jön Harrison Ford, amerikai színész, Star Wars és Indiana Jones filmek főszereplője, ő 84 évet tölt a mai napon. És a legfiatalabb közülük, már amennyiben 82 évvel valaki fiatalnak mondhatja magát, de annak érezheti magát végül is. Ebben nem is lehet belekötni. Rubik Ernő, építész, feltaláló, minden idők egyik legsikeresebb magyar találmányának számító Rubik kocka megalkotója. Ami még érdekes, hogy csak mi magyarok nevezzük találmányát bűvös kockának. A világ minden más részén Rubik Cube-nak, vagyis Rubik kockának nevezik. Tényleg nagyszerű találmány. A popkultúrához tartozik már. És amúgy 1981-ben még dalt is írtak Rubik úr címmel, a Barong Nights dala, butácska dal, de végül is Rubik Ernőről szólt, úgyhogy azt mondtuk, hogy jó, csak akkor mi van, ha butácska? Hadd szóljon!
1: Welcome, my son. And what brings thee to the gates of heaven?
2: Well, it all started like this.

A görkoris lány, ole ole singing, ole olá, az ezredforduló tájékáról. Nyári dal, megfelelő időjárás dukálna hozzá, csak hogy hát a nyár az megy tovább, csak nem éppen ilyen strandidő, mert a napot ugyan nem dugják el, lesz részünk a hét bármelyik napján, lesz részünk napsütésben, de ugyanúgy a prognózis azt mondja, hogy bármelyik nap, mától vasárnapig bármelyik nap lehet esőre számítani, és nem ilyen 10-15%-os esélyt adnak rá, hanem 45-től felfele egészen 65-70-ig. Hideg nem lesz, 24-27 Celsius fokos csúcsértékekre számíthatunk, de ezzel alapból lehet menni strandolni, csak á, nem tudom. A strandol elkap az első, mi a teendő? Bemész a medencébe. Gondolom. Annó gyerekként ez a No Rule dala, 8 óra 42 perckor.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Michael Jackson és Paul McCartney, 1983-ból ez volt a Say Say Say. Jóval frissebb dallal folytatjuk. The Weeknd és Take My Breath, most amikor 6 perc választ el 9 órától.

0: Egyeztet a pártokkal az államelnök, csökkent a munkabalesetek száma, kialakultak az elődöntők a világbajnokságon. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Nikos Ordán államfő ma várhatóan egyeztet a korábbi kormánykoalíció pártjainak vezetőivel a Kotrocsen palotában. A találkozóra a liberális párt, az USZERE és az RMDSZ vezetőit hívta meg, hogy megoldást keressenek a politikai válságra. Az elnök elmondta, az elmúlt időszakban minden érintett féllel tárgyalt, de egyelőre nem körvonalazódott megoldás. A mai egyeztetésen azt várja a pártvezetőktől, hogy ismertessék, milyen parlamenti többség kialakítását tartják lehetségesnek. Több mint 11%-kal csökkent a munkabalesetek száma országos szinten tavaly, de Hargita és Teleormán megyében történt a legtöbb halálos munkabaleset. 2025-ben 5323 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, az áldozatok közül 96-an életüket vesztették. A munkaügyi minisztérium szombaton közzétett adatai szerint a legtöbben 1408-an Bukarestben sérültek meg munkavégzés közben. A legtöbb halálos áldozatot, egyenként 6-ot, Hargita és Teleormán megyében követelték a munkabalesetek. A munkaügyi minisztérium statisztikáiból az is kiderül, hogy a munkabalesetet szenvedett személyek több mint 30%-a 50 és 60 év közötti volt. Székelyudvarhely városa minden évben augusztus 19-én ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok, de a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45-ös, illetve a 19 20-as melléken augusztus 3-áig. Lejátszották a negyeddöntőket a labdarúgó világbajnokságon, kialakultak az elődöntők párosításai. Pénteken késő este Spanyolország Belgiummal csapott össze, a spanyol csapat vezetett, de a belgák még az első félidő vége előtt egyenlítettek. Akárcsak a spanyolok előző meccsén a csereként beálló Mikel Merino szerezte a győztes gólt az utolsó percekben. Spanyolország 2-1-re nyert. Szombaton éjfélkor kezdődött a Norvégia-Anglia negyeddöntő. A norvégok szereztek vezetést az első félidőben, de Jude Bellingham egyenlített, Anglia pedig fokozatosan átvette az irányítást, és a hosszabbításban szintén Bellingham révén megszerezte a győztes gólt, így az angolok 2-1-re megnyerték a meccset. A címvédő argentinok Svájccal találkoztak az utolsó negyeddöntőben vasárnapra Viradóra, és Alexis McAllister fejesével vezettek. Svájc azonban egyenlíteni tudott a második félidő közepén, de nem sokkal később 10 emberrel maradt Embolo kiállítása miatt. A mérkőzés hosszabbításában Julián Álvarez szépségdíjas gólt lőtt, majd Lautaro Martínez az utolsó másodpercekben beállította a 3-1-es végeredményt. A kedd este 10 órakor kezdődő első elődöntőben Franciaország Spanyolországgal találkozik, szerdán ugyanebben az időpontban Anglia a címvédő Argentínával csap össze a fináléba kerülésért. A meteorológusok szerint ma változékony időjárásunk lesz, csapadék is lehetséges, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallotta.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
9: It's so lovely when it's sunny.

Let the sunshine in, Milk and Sugar, 9 óra után 18 perccel. Nézem azokat az eseményeket, amelyek a mai naphoz, július 13-ához kötődnek. Szóval amikor a nagyok döntenek és a kicsiknek nincs semmiféle beleszólásuk abba, hogy mi lesz a végső döntés. Például 1878-ban ezen a napon a berlini kongresszuson a nagyhatalmak, az európai nagyhatalmak úgy felosztották egymás közt a Balkánt. Azt mondták, ez ide, ez oda, az amoda, a határ meg itt lesz. És senkinek nem volt semmiféle beleszólása. Sors iróniája, hogy 1954-ben Genovában újabb ilyen döntés született. Ott az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia jutott egyetértésre Vietnám ügyében, és ennek köszönhetően az országot két részre, Észak- és Dél-Vietnámra osztották a 17. szélességi fok mentén. Szóval a dolgok így mennek. Most nem tudom, hogy behozzuk a képbe, hogy van egy Ukrajna, amely harcol Oroszország ellen. Milyen sors vár rá? Hát majd döntenek valószínűleg erről is. And a touch of gold.

Pontosan 41 évvel ezelőtt rendezték meg a Live Aid jótékonysági koncertet egyszerre Londonban, a Wembley stadionban, valamint az amerikai Philadelphiában. A cél az volt, hogy adományokat gyűjtsenek az etiópiai éhínség áldozatainak, de a rendezvény ennél sokkal több lett, a rock történelem egyik legnagyobb pillanata. A két helyszínen összesen több mint 70 zenekar és előadó, egytől egyik szupersztárok léptek fel. Ott volt többek között Elton John, David Bowie, a U2, a The Who, a Dire Straits, Paul McCartney, Phil Collins, aki ráadásul a Concorddal átrepült az Atlanti-óceánon, hogy mindkét koncerten színpadra állhasson, és ott volt természetesen George Michael is. A napnak azonban volt egy vitathatatlan főszereplője, erről készült egy film is, amúgy annak a filmnek is ez az ütőkártyája. A Queen alig 20 perces műsora annyira elementáris erejűre sikerült, hogy máig minden idők egyik legjobb élő koncertfellépéseként emlegetik. Freddie Mercury néhány perc alatt teljesen uralma alá vonta a Wembley stadion 70 ezres közönségét, az együtt énekelt refrének, a híres vokálpárbaj és a zenekar lehengerlő energiája olyan mércét állított fel, amelyhez azóta is hasonlítják a stadion koncerteket. Sokan úgy tartják, hogy a Live Aid nem csak a Queen pályafutását lendítette újra csúcsra, hanem Freddie Mercuryt is végérvényesen a rockzene legnagyobb előadói közé emelte. És ha már Live Aid, akkor ne csak beszéljünk róla, hallgassuk is meg azt a dalt, amely azon a legendás koncerten is felcsendült, igaz, rövidített verzióban, és azóta is elválaszthatatlan a Queen történettől. Ritkán játsszák rádióban, annak idején nem is akar.

hallgatták, azt mondták, hogy közel 6 perces dal, mit keresen egy rádióban, ahol 3 percesnél hosszabb szerzeményeket nem is játszunk. Ők azonban ezt a gátat is, ezt a barikádot is sikeresen leverték. Bohemian Rhapsody, ez a Queen.

0: Csak mert a világ hideg.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

K-pop és Golden a dal, amelynek köszönhetően immár Dél-Korea is elmondhatja magából, hogyha film szempontjából nem is, bár ezt le kéne ellenőrizzem, hogy biztosat merek állítani. Ami azonban tény, hogy ennek a dalnak köszönhetően zenei Oscar-díjat is tudhatnak magukéknak. Ez idén márciusban adták át az aranyszobrokat. Tavasszal mindenképpen, és a Golden volt az egyik díjazott. 10 perc, választ el 10 órától. A szokás szerint 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig egy picit változtatunk a dolgokon. Egy dal kedvéért, Tupac, Changes.

0: Jobbak az érettségi eredmények, épülhet az autópálya, a bajnok nyerte a szuperkupát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megvan az építési engedély az A8-as autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszára. A 14,4 kilométeres szakasz engedélyét a leendő építkezés helyszínén írta alá Horácio Kozma szállításügyi államtitkár Gabriel Budescuval, az Országos Közúti Beruházási Társaság vezérigazgatójával. A Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszt megépítő kivitelezőnek a szerződés szerint 24 hónapja van a munkára, a szállításügyi államtitkár szerint pedig a terepen már előkészítették az építkezést. Elkészült a munkatelep, működik két betongyár és egy aszfaltkeverő, készen áll több mint 140 munkagép, az első szakaszban pedig több mint 150 munkás dolgozhat majd. Befejeződött az érettségjóvások elbírálása, közzétették az eredményeket. Az Oktatási Minisztérium képviselői bejelentették, hogy a sikeresen vizsgázók aránya 2,1%-kal 76,9%-ra emelkedett. A végleges arány kissé magasabb, mint a tavalyi. Összesen 97.020-an szereztek érettségi diplomát, közülük 92.502 vizsgázó idén végzett a líceummal, míg 4.518 vizsgázó a korábbi évfolyamokból jelentkezett. Az idei országos pótérettségit augusztus 3-a és 24-e között tartják, erre jelentkezni holnaptól lehet. Összesen 3 településen jeleztek medvét ezen a hétvégén a megyében. A Hargita megyei katasztrófa védelem üzenetben figyelmeztette a lakosságot, szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván, majd Újtusnádon láttak medvét. Székelyudvarhelyen nem volt medveriasztás, a múlt héten a Rózsa utcában és a Szejkén több bozótot kivágtak a lakók és a városháza munkatársai. Vereséget szenvedett Székelykeresztúr a Román kupában. A labdarúgó Román kupa regionális szakaszában a Kovászna megyei Zágon Bárkány a Székelykeresztúri Egyesülés csapatát fogadta a hétvégén, és 2-1-re legyőzte. Ez azt jelenti, hogy a keresztúriak elbúcsúztak a további kupa küzdelmektől. A csoport első helyének sorsa szerdán dől el, amikor Zágon Bárkány a Resinári Pöltin is vendégeként játszik. A csoport győztese pedig a Maros és Brassó megyei csoport győztesével játszik a továbbjutásért. Lejátszották a Román Szuperkupa döntőjét, a bajnoki címvédő és kupagyőztes Krajovai Universitátia az ezüstérmes kolozsvári U-val csapott össze a Ion Oblemenko stadionban. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, a 90 perc után 1-ből 11-es párbaj következett. Ebben a krajovaiak 5-3-ra győztek, így a bajnoki cím és a kupagyőzelem után a Szuperkupát is megnyerték. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égbolt rad gyenge széljárásra számíthatunk, eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Gringo Starr és Pálinka Sunrise, 10 óra 23 perc van, július 13-a, napra pontosan 41 évvel ezelőtt volt a 85-ös Live Aid koncert, ugye párhuzamosan Londonban, a Wembley stadionban és az óceán túloldalán Philadelphiában. Említettem már, ez volt a Queen együttesnek az újravirágzása, azonban nyilván nem csak róluk szólt az egész Live Aid, például elhangzott ott egy dal, amelyet még 1974-ben adott ki Elton John, viszont az említett koncerten a Live Aid-en Elton John összeállt George Michael-lel és közösen adták elő a Don't Let the Sun Go Down on Me című 74-es Elton John slágert. Nem ezzel a fellépéssel kelt újra életre ez a dal. 91-ben, amikor George Michael éppen befejezte a világkörüli turnéját 4 londoni koncerttel, egy meglepetéssel jött, ugyanis ő szívesen tűzte fel a koncert műsorára Elton Johnnak ezt a dalát, viszont ha már ott voltak Londonban, akkor nagy meglepetést okozott azoknak, akik elmentek a Wembley stadionba a koncertjére, ugyanis miközben énekelte a dalt, szépen felhívta a színpadra Elton Johnt is. Nagy meglepetés volt. Egyébként a Glastonbury Festival volt a pont, ugyanis 3 évvel ezelőtt Elton John már egyedül énekelte el ezt a dalt 2016-os George Michael halálára emlékezve. Mi a legsikeresebb 1991-es változatát halljuk, a már említett George Michael világkörüli turnéjának a záró koncertjén. Érdekes dolog, hogy a dalt kiadták kislemezen is, és mind Angliában, mind Amerikában listavezető lett. Ennyire jó ez a dal.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Star

Dan Timinski és Avicii, Hey Brother. Avicii nincs már velünk. Vannak emberek, akik jóval idő előtt mennek el. Tegnap is kaptuk a szomorú hírt. Szolnoki Péter nincs már velünk. Vannak mondatok, amelyek egészen másképp hangzanak azon a napon, amikor az ember már tudja, aki kimondta őket, többé nem fog újabbakat mondani. Tegnap reggel sokan ugyanazzal a hírrel találkoztak, meghalt Szolnoki Péter, a Bombon alapítója, énekese, dalszerzője. Az a hang, amely 3 évtizeden keresztül ott szólt autorádiókból, balatoni nyarakból, iskolai bulikból, esküvőkből, hosszú hazautakból, esetleg a Szenes Napok valamelyik kiadásán. Nos, az a hang elhallgatott, és ilyenkor az ember furcsa dolgokat kezd keresni. Régi interjúkat, megszólalásokat, mondatokat. Valamit, ami segít megérteni, hogyan gondolkodott az életről az, akinek a dalai ennyi ember hétköznapnőinak lettek a részei. Talán ezért talál ilyen pontosan szíven sokakat Szolnoki Péter egyik gondolata, idézem: a boldogság nem egy nagy cél, hanem apró történések, amelyeket észre kell venni. A mondat első olvasásra vagy hallásra szinte túl egyszerűnek tűnik, pedig valójában pontosan arról beszél, amit az emberek rendszerint túl későn értenek meg. Mert a legtöbben úgy élünk, hogy a boldogságot valamilyen nagy eseményhez kötjük. Majd akkor leszek boldog, ha meg lesz az új munka, ha végre több pénzem lesz, ha elköltözöm, ha lefogyok, ha minden rendeződik körülöttem. Közben pedig észrevétlenül eltelnek azok a napok, amelyekből később hiányozni kezdenek az apróságok. Az utolsó közös ebéd a szülőkkel, mielőtt valaki elköltözik. Az utolsó koncert, amire még eljutottunk. Az utolsó nyár, amikor mindenki ott ült ugyanannál az asztalnál. Az utolsó telefonhívás, amelyről senki nem tudta, hogy az lesz az utolsó. És a tegnapi nap pont emiatt volt nehéz sok ember számára, mert amikor egy ismert ember meghal, valójában nem csupán egy előadót veszítünk el, hanem saját emlékeink egy-egy darabját is. Valakinek a Bombon dalai az első szerelemhez kötődnek, vagy egy nyári autóúthoz. Valaki a Szallagavatóján hallotta először őket. Vagy valahol egy büfében, egy falunapon énekelte együtt több száz emberrel ugyanazt a refrént. Ezek a pillanatok akkoriban valószínűleg teljesen hétköznapinak tűntek, pontosan olyan történéseknek, amelyek mellett könnyű elsétálni. És valaki halálával hirtelen felértékelődnek. Hirtelen fontos lesz az a koncertjegy, amely évek óta egy fiókban hevert. Egy közös fotó. Egy videó, amelyet valaki a telefonjával készített a tömeg közepéről. Az a dal, amelyet ezerszer hallottunk már, mégis teljesen más érzés újra elindítani, most, hogy nincs már többet Szolnoki Péter. Különös egybeesés, hogy Peti életében maga is megtapasztalta, mennyire törékenyek ezek az apró pillanatok. Évekkel ezelőtt súlyos betegséggel küzdött, hosszú időn keresztül harcolt egészségért, és nyíltan beszélt arról, hogy másként kezdett tekinteni az életére. Azt mondta, megtanulta jobban értékelni azokat a dolgokat, amelyek mellett korábban talán ő maga is elsétált. A családot, a nyugalmat, az egészséget, a hétköznapi békét. Talán ezért nem hangzik ez az idézet úgy, mint egy szépen megfogalmazott közösségi médiás bölcsesség. Sokkal inkább úgy hat, mint valami, amit valaki valóban megtapasztalt. Valaki, aki már tudta, hogy az élet legfontosabb részei ritkán látványosak, nem jár hozzájuk reflektorfény, nem kerülnek címlapokra, nem emlékszük a pontos dátumukra sem, csak arra emlékszünk, hogy jó volt ott lenni. Hogy valamiért biztonságban éreztük magunkat, hogy akkor és ott minden rendben volt. És most, hogy egy egész nemzet a Bombon énekesétől búcsúzik, talán sokan egészen más szemmel néznek majd a saját napjukra is, arra a közös vacsorára, amely este még vár rájuk, arra a telefonhívásra, amelyet már napok óta halogatnak, arra az emberre, aki ott ül mellettük a kanapén, arra a dalra, amely néhány perc múlva megszólal a rádióban. Mert lehet, hogy pontosan ezek azok az apró történések, amelyekről Szolnoki Péter beszélt, és lehet, hogy a boldogság valóban nem előttünk van, hanem éppen most történik körülöttünk. Egy Bombon dallal búcsúzom, bár ez nem Szolnoki Péter szerzeménye, hanem a jól ismert Alphaville Örökké Fiatal Forever Young című dalának a magyar verziója, sokat mondó a magyar címe is, Örökre a szívedben. Isten veled, Szolnoki Péter!

0: like music.
1: Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

0: Jobbak az érettségi eredmények, épülhet az autópálya, a bajnok nyerte a szuperkupát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megvan az építési engedély az A8-as autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszára. A 14,4 kilométeres szakasz engedélyét a leendő építkezés helyszínén írta alá Horácio Kozma szállításügyi államtitkár Gabriel Budescuval, az Országos Közúti Beruházási Társaság vezérigazgatójával. A Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszt a megépítő kivitelezőnek a szerződés szerint 24 hónapja van a munkára, a szállításügyi államtitkár szerint pedig a terepen már előkészítették az építkezést. Elkészült a munkatelep, működik két betongyár és egy aszfaltkeverő, készen áll több mint 140 munkagép, az első szakaszban pedig több mint 150 munkás dolgozhat majd. Befejeződött az érettségjóvások elbírálása, közzétették az eredményeket. Az Oktatási Minisztérium képviselői bejelentették, hogy a sikeresen vizsgázók aránya 2,1%-kal 76,9%-ra emelkedett. A végleges arány kissé magasabb, mint a tavalyi. Összesen 97.020-an szereztek érettségi diplomát, közülük 92.502 vizsgázó idén végzett a líceummal, míg 4.518 vizsgázó a korábbi évfolyamokból jelentkezett. Az idei országos pótérettségit augusztus 3-a és 24-e között tartják, erre jelentkezni holnaptól lehet. Összesen 3 településen jeleztek medvét ezen a hétvégén a megyében. A Hargita megyei katasztrófa védelem üzenetben figyelmeztette a lakosságot, szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván, majd Újtusnádon láttak medvét. Székelyudvarhelyen nem volt medveriasztás, a múlt héten a Rózsa utcában és a Szejkén több bozótot kivágtak a lakók és a városháza munkatársai. Vereséget szenvedett Székelykeresztúr a Román kupában. A labdarúgó Román kupa regionális szakaszában a Kovászna megyei Zágon Bárkány a Székelykeresztúri Egyesülés csapatát fogadta a hétvégén, és 2-1-re legyőzte. Ez azt jelenti, hogy a keresztúriak elbúcsúztak a további kupa küzdelmektől. A csoport első helyének sorsa szerdán dől el, amikor Zágon Bárkány a Resinári Pöltin is vendégeként játszik. A csoport győztese pedig a Maros és Brassó megyei csoport győztesével játszik a továbbjutásért. Lejátszották a Román Szuperkupa döntőjét, a bajnoki címvédő és kupagyőztes Krajovai Universitátia az ezüstérmes kolozsvári U-val csapott össze a Ion Oblemenko stadionban. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, a 90 perc után egyből 11-es párbaj következett. Ebben a krajovaiak 5-3-ra győztek, így a bajnoki cím és a kupagyőzelem után a Szuperkupát is megnyerték. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égbolt rad gyenge széljárásra számíthatunk, eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Purple Disco Machine és Chromeo Heartbreaker. 7 és fél perccel járunk 11 óra után, megy tovább a hétfő, megy tovább július 13-a, és megy tovább a nyár is, bár nem abban a formában, amelyben általában leszokott minket égetni rendesen. Szóval júliusban mi ugye általában ennél jóval forróbb időjáráshoz szoktunk, de hát úgy tűnik, hogy nem csak az évszakok változnak, hanem évszakon belüli évszakok. Vagyis a nyár is többféle formában jelentkezik. Ez az egész hét is arról szól, hogy lesz ugyan napsütés, nem dugják el teljesen a napot, de bármelyik nap számíthatunk esőre. Változnak az évszakok, ezen belül változnak a nyarak is. Ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Engedj el.
1: Dr. Béres, Berges Olivér.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Készül valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Break My Soul énekelt Beyoncé, 11 óra után járunk, 24 perccel. Készült egy felmérés, amely szerint hónapról hónapra borulátóbbak vagyunk. Hát, nem lesz könnyű a lelket tartani az emberekben. Na, de ezt közé tették az IRSOP legfrissebb 2026. június 25 és 30 között készített havi gazdasági felméréséből derült ki, hogy az ország lakosságának hangulata hónapról hónapra folyamatosan romlik. A lakosság mindennapjait a pénzügyi szorongás, a pesszimizmus és a háztartások szintjén bevezetett drasztikus megszorítások jellemzik. Arra a kérdésre, hogy miként látják az élet színvonalukat egy év múlva, a megkérdezettek 76%-a vélte úgy, hogy kevésbé lesz jó. Szemben a májusi 73-mal. A hosszú távú kilátások sem adnak okot az optimizmusra, a romániaiak 57%-a gondolja úgy, hogy 5 év múlva rosszabbul fog élni, mint most, ami növekedést jelent az előző havi 52%-hoz képest, idézi a felmérés eredményeit a G4 média. A lakosság legnagyobb félelme továbbra is az árak alakulása. Az inflációs várakozások júniusban valósággal felrobbantak, a válaszadók 83%-a tart további drágulásoktól, míg májusban ez az arány még 78% volt. Az árak emelkedésével szoros összefüggésben a nemzeti valutába vetett bizalom is megingott. 4 hónapnyi viszonylagos stabilitás után júniusban hirtelen megugrott azok száma, akik szerint a lej veszíteni fog értékéből a következő 12 hónapban. Ez a mutató 60%-ról 70%-re ugrott. Ezen kívül a megkérdezettek 74%-a magasabb hitelkamatokra számít, ami azt jelzi, hogy az emberek az eleve gyengélkedő gazdaság ellenére is sokkal szigorúbb monetáris politikára készülnek. A lakossági borulátás közvetlen hatása a bevásárló kosarakon is meglátszik. Az elmúlt 5 hónapban a háztartások 55-60%-a kényszerült arra, hogy visszafogja a mindennapi fogyasztásra szánt kiadásait. Az IRSOP adatai egybevágnak az Országos Statisztikai Intézet hivatalos adataival, amelyek már korábban 5,5%-os visszaesést jelentettek a kiskereskedelmi forgalomban 2026 első 5 hónapjában. Az emberek nem csak a boltokban hagynak kevesebb pénzt, de a közép- és hosszú távú beruházási terveiket is sorra törlik. Az egyetlen terület, ahol növekedés tapasztalható, a nehéz napokra félretett pénz. A váratlan helyzetekre szánt megtakarítások képzésének szándéka 44%-ról 47%-ra emelkedett. A felmérés szerint az elbocsátásoktól való félelem állandosult. A foglalkoztatottak mintegy negyede, 27%-a érzi úgy, hogy veszélyben van az állása. Az állásuk elvesztésétől tartó munkavállalók 81%-a ráadásul úgy véli, hogy rendkívül nehezen találna másik munkát a saját településén. A teljes lakosság körében mindössze egyetlen hónap alatt 66-ról 70%-ra emelkedett azok aránya, akik szerint egyre kevesebb a munkalehetőség. Ez egyértelmű jele annak, hogy a romániaiak a munkanélküliség növekedését vetítik előre, vagy már közvetlenül tapasztalják azt a környezetükben. Az IRSOP gazdasági felmérése június 25 és 30 között készült telefonos módszerrel egy 500 felnőtt korú személyből álló véletlenszerű országosan reprezentatív mintán. A mintavételi hibahatár 4,5%. Na, mondom, milyen körülmények között nehéz az emberekben tartani a lelket, hogy sosem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna úgy, hogy én merem remélni, sőt bízok abban, hogy elbírjuk a súlyt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniosig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniosig.ro honlapon.
4: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.

Words don't come easy. Igen, vannak pillanatok, amikor a szavak nem jönnek könnyen. Máskor meg ömlenek belőlünk a szavak, főleg, hogyha nem nagyon jelentenek semmit, vagy nem nagyon veszük komolyan. Például bárki, bármikor kimondhatja, piszkosul gazdag leszek. Kimondani könnyű, attól még nem lesz senki sem piszkosul gazdag. De 3 perc erejéig elképzelhetjük, milyen az. Kell némi képzelet elő hozzá. Ella Henderson, Filthy Rich talán segít.

0: Jobbak az érettségi eredmények, épülhet az autópálya, a bajnok nyerte a szuperkupát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megvan az építési engedély az A8-as autópálya Gyergyó-Alfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakaszára. A 14,4 kilométeres szakasz engedélyét a leendő építkezés helyszínén írta alá Horácio Kozma szállításügyi államtitkár Gabriel Budescuval, az Országos Közúti Beruházási Társaság vezérigazgatójával. A Gyergyó-Alfalu és Gyergyó-Ditró közötti szakaszt megépítő kivitelezőnek a szerződés szerint 24 hónapja van a munkára, a szállításügyi államtitkár szerint pedig a terepen már előkészítették az építkezést. Elkészült a munkatelep, működik két betongyár és egy aszfaltkeverő, készen áll több mint 140 munkagép, az első szakaszban pedig több mint 150 munkás dolgozhat majd. Befejeződött az érettségjóvások elbírálása, közzétették az eredményeket. Az Oktatási Minisztérium képviselői bejelentették, hogy a sikeresen vizsgázók aránya 2,1%-kal 76,9%-ra emelkedett. A végleges arány kissé magasabb, mint a tavalyi. Összesen 97.020-an szereztek érettségi diplomát, közülük 92.502 vizsgázó idén végzett a líceummal, míg 4.518 vizsgázó a korábbi évfolyamokból jelentkezett. Az idei országos pótérettségit augusztus 3-a és 24-e között tartják, erre jelentkezni holnaptól lehet. Összesen 3 településen jeleztek medvét ezen a hétvégén a megyében. A Hargita megyei katasztrófa védelem üzenetben figyelmeztette a lakosságot, szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván, majd Újtusnádon láttak medvét. Székelyudvarhelyen nem volt medveriasztás, a múlt héten a Rózsa utcában és a Szejkén több bozótot kivágtak a lakók és a városháza munkatársai. Vereséget szenvedett Székelykeresztúr a Román kupában. A labdarúgó Román kupa regionális szakaszában a Kovászna megyei Zágon Bárkány a Székelykeresztúri Egyesülés csapatát fogadta a hétvégén és 2-1-re legyőzte. Ez azt jelenti, hogy a keresztúriak elbúcsúztak a további kupa küzdelmektől. A csoport első helyének sorsa szerdán dől el, amikor Zágon Bárkány a resinári Pöltin is vendégeként játszik. A csoport győztese pedig a Maros és Brassó megyei csoport győztesével játszik a továbbjutásért. Lejátszották a Román Szuperkupa döntőjét, a bajnoki címvédő és kupagyőztes Krajovai Universitátja az ezüstérmes kolozsvári U-val csapott össze a Jon Oblemenko stadionban. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, a 90 perc után 1-ből 11-es párbaj következett. Ebben a krajovaiak 5-3-ra győztek, így a bajnoki cím és a kupagyőzelem után a Szuperkupát is megnyerték. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borúságból gyenge széljárásra számíthatunk, eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: iPod. I like music. Sztár reklám. Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

12 óra után járunk 18 perccel, ez volt a hétkezdés, a Wecker, kicsit ilyen hosszabbított verzióban, ezen a héten még így fog ez működni. És olyan negyed egy tájékán búcsúzom, akkor egyértelmű, hogy egyben meghívást is adok a másnapi találkozóra, ami holnap reggel 6 órakor kezdődik. Erika kolléganőm még szabadságol, de a hangja azért a mai délutánban is úgy óránként legalább egyszer azért hallható lesz. És mint mondtam, velem legközelebb holnap korán reggel már 6 órától találkozhatnak. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes hétfő délutánt. Búcsúzom nem véletlenül a bombondalával, búcsúzunk Szolnoki Pétertől is. Soha nem mondtam el. Szász Csabát hallották. Ciao.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hússziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Jobbak az érettségi eredmények, épülhet az autópálya, a bajnok nyerte a szuperkupát. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megvan az építési engedély az A8-as autópálya Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszára. A 14,4 kilométeres szakasz engedélyét a leendő építkezés helyszínén írta alá Horácio Kozma szállításügyi államtitkár Gabriel Budescuval, az Országos Közúti Beruházási Társaság vezérigazgatójával. A Gyergyó-Alfaló és Gyergyó-Ditró közötti szakaszt a megépítő kivitelezőnek a szerződés szerint 24 hónapja van a munkára, a szállításügyi államtitkár szerint pedig a terepen már előkészítették az építkezést. Elkészült a munkatelep, működik két betongyár és egy aszfaltkeverő, készen áll több mint 140 munkagép, az első szakaszban pedig több mint 150 munkás dolgozhat majd. Befejeződött az érettségjóvások elbírálása, közzétették az eredményeket. Az Oktatási Minisztérium képviselői bejelentették, hogy a sikeresen vizsgázók aránya 2,1%-kal 76,9%-ra emelkedett. A végleges arány kissé magasabb, mint a tavalyi. Összesen 97.020-an szereztek érettségi diplomát, közülük 92.502 vizsgázó idén végzett a líceummal, míg 4.518 vizsgázó a korábbi évfolyamokból jelentkezett. Az idei országos pótérettségit augusztus 3-a és 24-e között tartják, erre jelentkezni holnaptól lehet. Összesen 3 településen jeleztek medvét ezen a hétvégén a megyében. A Hargita megyei katasztrófavédelem üzenetben figyelmeztette a lakosságot, szombat délután Farkaslakán, késő este Alsóboldogfalván, majd Újtusnádon láttak medvét. Székelyudvarhelyen nem volt medveriasztás, a múlt héten a Rózsa utcában és a Szejkén több bozótot kivágtak a lakók és a városháza munkatársai. Vereséget szenvedett Székelykeresztúr a Román kupában. A labdarúgó Román kupa regionális szakaszában a Kovászna megyei Zágon Bárkány a Székelykeresztúri Egyesülés csapatát fogadta a hétvégén, és 2-1-re legyőzte. Ez azt jelenti, hogy a keresztúriak elbúcsúztak a további kupaküzdelmektől. A csoport első helyének sorsa szerdán dől el, amikor Zágon Bárkány a Resinári Pöltin is vendégeként játszik. A csoport győztese pedig a Maros és Brassó megyei csoport győztesével játszik a továbbjutásért. Lejátszották a Román Szuperkupa döntőjét, a bajnoki címvédő és kupagyőztes Krajovai Universitátia az ezüstérmes kolozsvári U-val csapott össze a Jon Oblemenko stadionban. A rendes játékidőben 1-1 volt az eredmény, a 90 perc után 1-ből 11-es párbaj következett. Ebben a krajovaiak 5-3-ra győztek, így a bajnoki cím és a kupagyőzelem után a Szuperkupát is megnyerték. A meteorológusok szerint ma délelőtt változékony időjárás lesz, főleg borús égboltra, gyenge széljárásra számíthatunk, eső is lehetséges. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Nyári témák Erikával. Ez itt a Star Rádió, és benne a legnagyobb slágerek nyáron is. Mit tegyünk rovarcsípés esetén? Ez a nagy kérdés. A nyári esték egyik leggyakoribb kellemetlensége ugyanis a rovarcsípés. Tudjuk mindannyian, engem imádnak például a szúnyogok. Hát szúnyog, méh vagy darás, szinte mindenkivel előfordul, hogy egy jó szabadtéri programot egy apró csípés például megzavar. De nézzük, hogy mit tehetünk ilyenkor egyszerűen, otthon is kivitelezhetően. Szúnyog csípésnél az első szabály a szakértők szerint ne vakarjuk bármennyire is viszket, és ez nagyon nehéz megállni. Inkább mossuk le a területet tiszta vízzel, majd tegyünk rá hideg borogatást, ez gyorsan csökkenti a duzzanatot és a viszketést is. Nem szeretjük a szúnyogokat. Sokan használnak ilyenkor patikában kapható csillapító géleket vagy krémeket, amelyek segítenek enyhíteni a kellemetlen érzést egyaránt. De van egy régi, jól ismert házi praktika is, és ez nekem is bevált, az útifű levele. Ha találunk friss útifüvet, a levelét összemorzsolva vagy enyhén összezúzva tehetjük rá a csípésre, hűsítő, nyugtató hatása lehet, és sokan esküsznek rá a mai napig. Tehát, hogyha méh, darázs vagy szúnyogcsípés, bármilyen csípésetek van, akkor az útifű levele az egy fantasztikus gyógyszer erre a csípésre. Ha viszont a méh és a darázs is megcsíp, akkor először is nagyon fontos a nyugalom. A méh fullánkja például bent maradhat a bőrben, ezt óvatosan el kell majd távolítani, nem összenyomva, hanem finoman lekaparva. Ezután jöhet majd a fertőtlenítés, majd egy hideg borogatás, ami segít a fájdalom és a duzzanat csökkentésében. És ilyenkor is persze, amint mondtam, jól jöhet az útifű levele, hogyha épp kéznél van. Ha mezőn vagytok, akkor egyszerű a dolgotok, mert ott szinte mindenhol található útifű. Fontos azonban figyelni a komolyabb jelekre is, hogyha erős duzzanat, szédülés, nehéz légzés vagy rosszul lét jelentkezik, az már allergiás reakció bizony, ilyenkor azonnal orvosi segítség szükséges, vagy a sürgősségi osztályra kell bemenni. A legtöbb rovarcsípés viszont szerencsére egy kis odafigyeléssel gyorsan kezelhető, hűtés, tisztítás, nyugtatás, és már is sokkal elviselhetőbb lesz, a nyár pedig elviselhetőbb a legjobb zenékkel itt a Star Rádióban. Star Rádió. A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

Most a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

0: Megerősítik az iskolaépület szerkezetét, költöznek a családorvosok, tovább jutottak Tóró Dávidék. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocseny palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Nem sikerült megállapodásra jutni az egyeztetésen. A Nikos Ordán által összehívott tárgyaláson részt vett Zorin Grindeanu PSD elnök, Ilie Bolozsán a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDS elnök, Dominik Fritz Uszeri elnök, valamint Váruzsán Pambucsián a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője. A jelenlegi helyzet alapján egy új kabinet beiktatása július végéig valószínűtlen. Így várhatóan továbbra is a parlament által leváltott ügyvivő kormány látja el a feladatokat. Ideiglenesen a Villanytelep utcai egykori fogászati rendelő épületébe költöznek a székelyudvarhelyi családorvosi rendelők, mivel felújítják a Sziget utcai rendelőépületet. Az önkormányzat a környezetvédelmi alap támogatásával korszerűsíti az ingatlant. Hőszigetelik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, megújítják az elektromos hálózatot és a melegvízrendszert, valamint tűzvédelmi fejlesztéseket is végeznek. A beruházás értéke csaknem 1 millió 630 ezer lej, amelyből 1 millió 340 ezer lejt pályázati forrás fedez. A költözés július 31-én lesz, a családorvosok pedig augusztus 3-ától már az ideiglenes Villanytelep utcai rendelőkben fogadják a betegeket. Több fontos költségvetési módosításról döntött mai soron kívüli ülésén Székelyudvarhely önkormányzata. A tanács 654 ezer lejt különített el az Orbán Balázs általános iskola épületének szerkezeti megerősítésére. Emellett további 285 ezer lejjel növelte a közszállítás támogatását. Elfogadták azt a határozatot is, amelynek értelmében a Harvíz RT 96 utcában kap ingyenes területhasználati jogot, hogy megvalósíthassa az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztését célzó beruházásait. A költségvetésbe ugyanakkor bekerült a Termolánk Kft. 5500 lejes támogatása is, amelyet a holokauszt emlékmű megvalósítására fordítanak. Negyeddöntőbe jutott a romániai U15-ös asztali tenisz válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon. A György István szövetségi edző által vezetett csapat soraiban a székelyudvarhelyi Tóró Dáviddal 3-1-re legyőzte Ausztriát és a legjobb 8 között van, ahol ma Lengyelországgal találkozik. Svájc U19-es együttese soraiban a csíkszeredai Simó Éliás Mátéval nem jutott a 8-ba, 3-0-ra kikapott Franciaországtól. Országos csapatbajnoki címet szerzett strandbirkózásban a székelyudvarhelyi ISK Kosztinesten. Az Egyesület székelyudvarhelyi korondi és farkaslaki sportolókkal vett részt a megmérettetésen, és több érmet is begyűjtött. A legkisebbek ügyességi versenyén Boros Tibor aranyérmes lett, Balázs Csaba ezüst, Orbán Gergő pedig bronzérmet szerzett. Az U13-as korosztályban Szőcs Balog Máté a 60 kg-os súlycsoportban állhatott dobogóra bronzéremmel zárva a versenyt. Az U15-ösök között Nagy Tibor országos bajnoki címet nyert, míg Péter Rafael és Major Szabolcs bronzérmes lett. Az U15-ös korosztály csapatversenyében a székelyudvarhelyi ISK az első helyen végzett. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Nyár van, és hát nyilván, hogyha nyár van, akkor mi is kívánjuk azt, hogy közben pihengessünk a sok-sok munka alatt. De miért fontos a délutáni pihenés, ezt a témát fogjuk boncolgatni a következő percekben. A nyári napok azért, valljuk be őszintén, hogy sokszor tele vannak programokkal. Ott van a programként a strandolás, a kirándulás, a munka, az intéznivalók, a futnivalók. Hát ilyenkor különösen jól tud esni egy rövid délutáni pihenés. És még akkor is, hogyha nem alszunk el teljesen. Sokan úgy gondolják, hogy a pihenés csak az éjszakai alvásról szól, pedig a szervezet napközben is igényli bizony a lassítást. Egy 10-20 perces csendes leállás már sokat segíthet abban, hogy újra frissebbnek érezhessük magunkat. Én például 20 percet szoktam aludni délutánonként. Egy szakember szerint azt mondják, aki 20 percet alszik, az megfelel körülbelül 8 óra alvásnak. És a nagy melegben a testünk is jobban elfárad, ilyenkor a délutáni pihenés igazából nem is lustaság, hanem egyfajta természetes regenerálódás. És nem véletlen, hogy sok déli országban a mai napig szokás a siesta. Milyen jó lenne, ha itt is bevezetnék Romániában, hogy a délutáni műszak alatt mindenki egy fél órát siestázhat és pihenhet. A rövid pihenő csökkentheti a fáradtságérzetet, javíthat

0: cukorizás, biciklizés, vagy épp egy beszélgetés, grillezés a teraszon a barátokkal, családtagokkal, és hát akkor miért ne férne bele a pihenés is a nyári napokba? Sőt, a nyári napokba sok-sok jó zene is belefér itt a Sztár Rádióban.
1: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: Megerősítik az iskolaépület szerkezetét, költöznek a családorvosok, tovább jutottak Tóró Dávidék. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocseny palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Nem sikerült megállapodásra jutni az egyeztetésen. A Nikos Ordán által összehívott tárgyaláson részt vett Szorin Grindjánu PSD elnök, Ilie Bolozsán a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDS elnök, Dominik Fritz Uszeri elnök, valamint Váruzsán Pambucsián a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője. A jelenlegi helyzet alapján egy új kabinet beiktatása július végéig valószínűtlen. Így várhatóan továbbra is a parlament által leváltott ügyvivő kormány látja el a feladatokat. Ideiglenesen a Villanytelep utcai egykori fogászati rendelő épületébe költöznek a székelyudvarhelyi családorvosi rendelők, mivel felújítják a Sziget utcai rendelőépületet. Az önkormányzat a környezetvédelmi alap támogatásával korszerűsíti az ingatlant. Hőszigetelik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, megújítják az elektromos hálózatot és a melegvízrendszert, valamint tűzvédelmi fejlesztéseket is végeznek. A beruházás értéke csaknem 1 millió 630 ezer lej, amelyből 1 millió 340 ezer lejt pályázati forrás fedez. A költözés július 31-én lesz, a családorvosok pedig augusztus 3-ától már az ideiglenes Villanytelep utcai rendelőkben fogadják a betegeket. Több fontos költségvetési módosításról döntött mai soron kívüli ülésén Székelyudvarhely önkormányzata. A tanács 654 ezer lejt különített el az Orbán Balázs általános iskola épületének szerkezeti megerősítésére. Emellett további 285 ezer lejjel növelte a közszállítás támogatását. Elfogadták azt a határozatot is, amelynek értelmében a Harvíz RT 96 utcában kap ingyenes területhasználati jogot, hogy megvalósíthassa az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztését célzó beruházásait. A költségvetésbe ugyanakkor bekerült a Termolánk Kft. 5500 lejes támogatása is, amelyet a holokauszt emlékmű megvalósítására fordítanak. Negyeddöntőbe jutott a romániai U15-ös asztali tenisz válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon. A György István szövetségi edző által vezetett csapat soraiban a székelyudvarhelyi Tóró Dáviddal 3-1-re legyőzte Ausztriát és a legjobb 8 között van, ahol ma Lengyelországgal találkozik. Svájc U19-es együttese soraiban a csíkszeredai Simó Éliás Mátéval nem jutott a 8-ba, 3-0-ra kikapott Franciaországtól. Országos csapatbajnoki címet szerzett strandbirkózásban a székelyudvarhelyi ISK Kosztinesten. Az egyesület székelyudvarhelyi korondi és farkaslaki sportolókkal vett részt a megmérettetésen, és több érmet is begyűjtött. A legkisebbek ügyességi versenyén Boros Tibor aranyérmes lett, Balázs Csaba ezüst, Orbán Gergő pedig bronzérmet szerzett. Az U13-as korosztályban Szőcs Balog Máté a 60 kg-os súlycsoportban állhatott dobogóra, bronzéremmel zárva a versenyt. Az U15-ösök között Nagy Tibor országos bajnoki címet nyert, míg Péter Rafael és Major Szabolcs bronzérmes lett. Az U15-ös korosztály csapatversenyében a székelyudvarhelyi ISK az első helyen végzett. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nyári témák Erikával. Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Júliusban vagyunk és berobbant a nyár, most már tényleg a nyár második hónapjánál járunk. Aki még nem járt strandra, annak itt az ideje, hogy valamelyik délután elruccanjon egyet csobbanni. És azon gondolkodtam valamelyik nap, hogy mi igazából mióta járunk strandra? Oké, én emlékszem, hogy mióta járok strandra, de hogy így a történelem során mióta létezik az, hogy strand? Mert hogy a strandolás ma már szinte természetes része a nyárnak. Ha beköszönt a meleg, sokan automatikusan a vízpartot keresik fel, de vajon mióta strandolunk egyáltalán? Nos, a fürdőzés története nagyon régre nyúlik vissza. Utána néztem, az emberek már az ókorban is ismerték a természetes vizek jótékony hatását. A görögök és a rómaiak például különösen kedvelték a fürdőket, amelyek nem csak tisztálkodásra, hanem társasági életre is szolgáltak. Már akkor jó világ volt. A modern értelemben vett strandolás azonban inkább a 19.-20. században kezdett elterjedni, ekkor vált divattá a tengerparti pihenés, majd később a tavak és folyók menti fürdőzés is. És érdekesség, hogy régen a fürdőzés nem mindig a napozásról szólt, sok helyen még öltözőkabinokat, fürdőruhákat is csak fokozatosan vezettek be, és a strandolás inkább egészségi célú tevékenységnek számított. Hát ma már ezt nem mondhatjuk el, a strand sok több ennél, egy közösségi tér, ahol pihenünk, sportolunk, találkozunk barátokkal, limonádét iszunk, fagyit eszünk, élvezzük a nyarat egyszerűen. És talán éppen ez a strandolás titka. Nem változott meg igazán az évszázadok során a lényege, mindig is arról szólt, hogy a víz közelében kicsit könnyebb, kicsit szabadabb, és még boldogabb is az ember. Szóval itt a városi strand egyébként teljesen rendben van, az ismerőseim is voltak már ott, és azt mondták, hogy minden nagyon vagány. Az 5 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes, az egésznapos jegy 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 30 lej, a felnőtteknek pedig 40 lej, viszont hogyha székelyudvarhelyi vagy, akkor ennek csak a felét kell, hogy fizess, vagyis 15 és 20 lejbe kerül az egésznapos belépő. A délutáni órákban 16 és 21 óra között a 18 év alattiaknak és a nyugdíjasoknak 20 lej, vagyis 10 az udvarhelyieknek, és a felnőtteknek 30, nekünk pedig 15. A családi belépő 100 lejbe kerül, és itt hát nyilván az udvarhelyieknek 50 lej. 50%-os kedvezményben részesülünk, jaj, de jó, csak el ne felejtsétek a székely udvarhelyi személyét elvinni a strandra, hogy

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.

0: Megerősítik az iskolaépület szerkezetét, költöznek a családorvosok, tovább jutottak Tóró Dávidék. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocseny palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Nem sikerült megállapodásra jutni az egyeztetésen. A Nikos Ordán által összehívott tárgyaláson részt vett Zorin Grindeanu PSD elnök, Ilie Bolozsán a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDS elnök, Dominik Fritz Uszeri elnök, valamint Varuzsán Pambucsián a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője. A jelenlegi helyzet alapján egy új kabinet beiktatása július végéig valószínűtlen. Így várhatóan továbbra is a parlament által leváltott ügyvivő kormány látja el a feladatokat. Ideiglenesen a Villanytelep utcai egykori fogászati rendelő épületébe költöznek a székelyudvarhelyi családorvosi rendelők, mivel felújítják a Sziget utcai rendelőépületet. Az önkormányzat a környezetvédelmi alap támogatásával korszerűsíti az ingatlant. Hőszigetelik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, megújítják az elektromos hálózatot és a melegvízrendszert, valamint tűzvédelmi fejlesztéseket is végeznek. A beruházás értéke csaknem 1 millió 630 ezer lej, amelyből 1 millió 340 ezer lejt pályázati forrás fedez. A költözés július 31-én lesz, a családorvosok pedig augusztus 3-ától már az ideiglenes Villanytelep utcai rendelőkben fogadják a betegeket. Több fontos költségvetési módosításról döntött mai soron kívüli ülésén Székelyudvarhely önkormányzata. A tanács 654 ezer lejt különített el az Orbán Balázs általános iskola épületének szerkezeti megerősítésére. Emellett további 285 ezer lejjel növelte a közszállítás támogatását. Elfogadták azt a határozatot is, amelynek értelmében a Harvíz RT 96 utcában kap ingyenes területhasználati jogot, hogy megvalósíthassa az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztését célzó beruházásait. A költségvetésbe ugyanakkor bekerült a Termolánk Kft. 5500 lejes támogatása is, amelyet a holokauszt emlékmű megvalósítására fordítanak. Negyeddöntőbe jutott a romániai U15-ös asztali tenisz válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon. A György István szövetségi edző által vezetett csapat soraiban a székelyudvarhelyi Tóró Dáviddal 3-1-re legyőzte Ausztriát és a legjobb 8 között van, ahol ma Lengyelországgal találkozik. Svájc U19-es együttese soraiban a csíkszeredai Simó Éliás Mátéval nem jutott a 8-ba, 3-0-ra kikapott Franciaországtól. Országos csapatbajnoki címet szerzett strandbirkózásban a székelyudvarhelyi ISK Kosztinesten. Az Egyesület székelyudvarhelyi korondi és farkaslaki sportolókkal vett részt a megmérettetésen, és több érmet is begyűjtött. A legkisebbek ügyességi versenyén Boros Tibor aranyérmes lett, Balázs Csaba ezüst, Orbán Gergő pedig bronzérmet szerzett. Az U13-as korosztályban Szőcs Balog Máté a 60 kg-os súlycsoportban állhatott dobogóra bronzéremmel zárva a versenyt. Az U15-ösök között Nagy Tibor országos bajnoki címet nyert, míg Péter Rafael és Major Szabolcs bronzérmes lett. Az U15-ös korosztály csapatversenyében a székelyudvarhelyi ISK az első helyen végzett. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: music.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptúrral!
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Megerősítik az iskolaépület szerkezetét, költöznek a családorvosok, tovább jutottak Tóró Dávidék. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Eredménytelenül zárultak ma a Kotrocsén palotában zajló tárgyalások az államfő és a pártvezetők között. Nem sikerült megállapodásra jutni az egyeztetésen. A Nikos Ordán által összehívott tárgyaláson részt vett Szorin Grindeanu PSD elnök, Ilie Bolozsán a PNL vezetője, Kelemen Hunor RMDS elnök, Dominik Fritz Uszeri elnök, valamint Váruzsán Pambucsián a kisebbségek parlamenti frakciójának vezetője. A jelenlegi helyzet alapján egy új kabinet beiktatása július végéig valószínűtlen. Így várhatóan továbbra is a parlament által leváltott ügyvivő kormány látja el a feladatokat. Ideiglenesen a Villanytelep utcai egykori fogászati rendelő épületébe költöznek a székelyudvarhelyi családorvosi rendelők, mivel felújítják a Sziget utcai rendelőépületet. Az önkormányzat a környezetvédelmi alap támogatásával korszerűsíti az ingatlant. Hőszigetelik a homlokzatot, kicserélik a nyílászárókat, megújítják az elektromos hálózatot és a melegvízrendszert, valamint tűzvédelmi fejlesztéseket is végeznek. A beruházás értéke csaknem 1 millió 630 ezer lej, amelyből 1 millió 340 ezer lejt pályázati forrás fedez. A költözés július 31-én lesz, a családorvosok pedig augusztus 3-ától már az ideiglenes Villanytelep utcai rendelőkben fogadják a betegeket. Több fontos költségvetési módosításról döntött mai soron kívüli ülésén Székelyudvarhely önkormányzata. A tanács 654 ezer lejt különített el az Orbán Balázs általános iskola épületének szerkezeti megerősítésére. Emellett további 285 ezer lejjel növelte a közszállítás támogatását. Elfogadták azt a határozatot is, amelynek értelmében a Harvíz RT 96 utcában kap ingyenes területhasználati jogot, hogy megvalósíthassa az ivóvíz és szennyvízhálózat fejlesztését célzó beruházásait. A költségvetésbe ugyanakkor bekerült a Termolánk Kft. 5500 lejes támogatása is, amelyet a holokauszt emlékmű megvalósítására fordítanak. Negyeddöntőbe jutott a romániai U15-ös asztali tenisz válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon. A György István szövetségi edző által vezetett csapat soraiban a székelyudvarhelyi Tóró Dáviddal 3-1-re legyőzte Ausztriát és a legjobb 8 között van, ahol ma Lengyelországgal találkozik. Svájc U19-es együttese soraiban a csíkszeredai Simó Éliás Mátéval nem jutott a 8-ba, 3-0-ra kikapott Franciaországtól. Országos csapatbajnoki címet szerzett strandbirkózásban a székelyudvarhelyi ISK Kosztinesten. Az Egyesület székelyudvarhelyi korondi és farkaslaki sportolókkal vett részt a megmérettetésen, és több érmet is begyűjtött. A legkisebbek ügyességi versenyén Boros Tibor aranyérmes lett, Balázs Csaba ezüst, Orbán Gergő pedig bronzérmet szerzett. Az U13-as korosztályban Szőcs Balog Máté a 60 kg-os súlycsoportban állhatott dobogóra, bronzéremmel zárva a versenyt. Az U15-ösök között Nagy Tibor országos bajnoki címet nyert, míg Péter Rafael és Major Szabolcs bronzérmes lett. Az U15-ös korosztály csapatversenyében a székelyudvarhelyi ISK az első helyen végzett. Ma délutánra változékony időt, borús égboltot jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék is lehetséges. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: hogy én tudom. I like music. Sztár reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
2: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Mini moziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk. Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a HAM-on. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Öltöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amiért csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: wasn't meant to be, but somewhere down deep I still believe that we were.
1: Hangulati stílus. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

TV. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, érted? Ezt nem hiszem el!

0: see if you would touch me.
1: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.